megjutására. Babák Zoltán beszédében felidézte, hogyan ismerkedett meg Lustyik Gáborral. Kapcsolatuk a Békés Vármegye természetfotója 2024 pályázathoz kötődik, amelyet a Munkácsi Mihály Múzeum hirdetett meg. Gábor Hajnali Repülés című fotójával egy kócsagról készült felvétellel második helyezést ért el. Ez az alkotás a mostani kiállításon is látható. A látogatók azt is megtudhatták, hogyan indult a fotós pályafutása. Kezdetben mobiltelefonnal készítette képeit, ma pedig már professzionális fényképezőgéppel és drónnal örökíti meg a természet különleges pillanatait. Babák Zoltán kiemelte, hogy Lustyik Gábor a Körösvidék egyik halőreként dolgozik, így sok időt tölt a vízen, ami képeinek visszatérő témáját is meghatározza. Fotói minden évszakban készülnek, a színek gazdag világától a letisztult fekete-fehér kompozícióig. A megnyitón arról is szó esett, hogy a 2024-es siker után Gábor újabb eredményt ért el. A Békés Vármegye természetfutója 2025 pályázaton az utolsó csepp víz után című alkotásával első helyezést szerzett. Ez a díjnyertes fotó szintén megtekinthető a tárlaton. Szeghalom képviselőtestületének ülésén bejelentették, hogy a város minden gyermekének jár beiskolázási támogatás. Macsári József polgármester elmondta, hogy ennek érdekében módosították a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. Macsári József hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy minden szeghalmi család könnyebben indulhasson neki az új tanévnek. Kovács Tibor önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy az intézkedés nem jelent számottevő terhet a város költségvetésére, így fenntartható módon biztosítható minden érintett gyermek számára. Az iskola kezdési támogatás összege egyszeri 10.000 forint, amelyet augusztus 1 és szeptember 30 között lehet igényelni a hivatal szociális irodájában. A támogatáshoz formanyomtatványt kell kitölteni, és több dokumentumot is be kell nyújtani. A pénz készpénzben vagy bankszámlára utalva is kérhető. A rendelet módosítás nem csak az iskola kezdési támogatást érinti, a temetési segélyszabályai is változtak. Akkor adható, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot.

0: Egy túlpakolt szerszámos láda keltette fel a NAV pénzügyőreinek figyelmét. Egy Bulgáriából Németországba tartó furgon ellenőrzésekor az M43-as autópálya két halmi pihenőjénél. A láda tetején szerszámok, munkaruhák és spaniferek hevertek, alattuk pedig 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta lapult. A sofőr azt állította, hogy nincs nála bejelenteni való jövedéki termék, ám a járőrök nem voltak elégedettek a válaszsal és alaposan átvizsgálták a járművet. A szerszámos láda feltűnően púposra volt pakolva, ezért felnyitották, és ekkor találták meg a különféle márkájú dohánytermékeket. A férfi később úgy magyarázta a szállítmányt, hogy testvérek kérésére vitte volna a cigarettát Németországban élő ismerősöknek. A pénzügyőrök a több mint 1,6 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. Az elkövető akár 2,3 millió forintos bírságra is számíthat. Kisebb mértékű kagylópusztulást tapasztaltak az elmúlt napokban a Kettős Körös és a Szarvas Békés Szentandrási Holtág vizében. A jelenségről a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság adott tájékoztatást, kiemelve, hogy kizárólag az invazív amuri kagyló érintett. A kövizik közlése szerint a pusztulás nem a vízminőség romlásának vagy szennyezésének a következménye. Az amuri kagylókat egy vízi atka által terjesztett baktériumos fertőzés pusztítja, amelynek terjedését a nyári melegedés elősegíti. A fertőzés az őshonos magyar kagylófajukra nem jelent veszélyt. Jelenleg csak elszórtan találni elpusztult egyedeket, amelyek természetes módon beépülnek a vízi táplálékláncba, a madarak és halak kedvelt táplálékai. Az elhullott kagylók eltávolítására csak tömeges pusztulás esetén van szükség, ekkor az illetékes halászati hasznosító intézkedik. A vízügy szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenség a nyár folyamán más vízterületeken is megjelent, mivel az amuri kagyló invazív faj, amely kiszorítja az őshonos kagylókat, állományának természetes csökkenése hosszabb távon kedvezhet a hazai fajok fennmaradásának. Batonyán és Orosházán is kábítószerrel kapcsolatos esetek miatt léptek fel a rendőrök ugyanazon a napon. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság munkatársai Batonyán egy 41 éves férfi otthonában 30 tő, a gyanú szerint kábítószer tartalmú kendert, valamint szárított növényi részeket találtak, ezért őrizetbe vették. A lefoglalt anyagok mellett a férfi drogtesztje is pozitív lett. Elmondása szerint a kendert saját fogyasztásra termesztette, és abból marihuánát állított elő. Orosházán két férfit igazoltattak egy személyautóban. A rendőri ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy mindketten kábítószert fogyasztottak, és náluk egy zacskó növényi törmeléket is találtak. Az autó sofőrje jogosítvány nélkül vezette a járművet, így több jogsértés miatt indult eljárás. A Békésvár megyei rendőrök az utóbbi időben több hasonló ügyben intézkedtek. A hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a kábítószerfogyasztás nem csak büntetőjogi következményekkel jár, hanem a közlekedésben is komoly veszélyt jelent. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a drogfogyasztók és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére a vármegye teljes területén. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békés Csabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson vésztőn. Áramszünet lesz Békés Csabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámok erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békés vármegyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint Szatyorszámra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A békés csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.

0: és az amerikai William Parkinson régésznek. A több mint egy évtizede az Egyesült Államokban élő csabai professzor meghatottan beszélt az elismerésről, amelyet közös munkájukért kaptak. Gyuha Attila elmondta, hogy számára és kollégájának felemelő megtiszteltetés a díj. Felidézte, hogy amikor 2000-ben először érkeztek Vésztőre, még a régmúlt feltárása volt a céljuk, ám az évek során az itt van dolgunk szemléletből itt vagyunk otthon érzés lett. Hangsúlyozta, hogy küldetésük mára a település páratlan régészeti örökségének megóvása és méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselőtestület 2026-ban Gyuha Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztői Mágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétegek őrzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Gyuha Attilával, a Munkácsi Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátétre jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyed százados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztő Mágor állagmegóvási és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Gyuha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden évben visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt agregátor használata előzetes, írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tóth Péter bírósári díjas és junior prima díjas zongoraművész lesz, aki Csontos Józsefnél kezdett zongorázni tanulni a Békés Csabai Zeneiskolában, tavaly pedig a világ legikonikusabb koncertpalotájában, a New Yorki Carnegie Hallban adott önálló koncertet Liszt Ferenc műveiből. Már azelőtt sikeres művésszé vált, hogy átvette volna okleveles zongoraművészi diplomáját a Zeneakadémián. Számos Liszt Ferenc nevével fémjelzett nemzetközi zongoraversenyt nyert Budapesttől Los Angelesig, 2013-ban pedig megnyerte az amerikai Paderewski nemzetközi zongoraversenyt. 2015-ben a zenetudományok doktora lett a Texasi Egyetemen Austinban. Világszerte fellépései vannak, New Jersey-ben él. Beszélgetünk pályakezdésről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, szerzői szándékról és interpretációról, de az is kiderül, mitől különleges a magyar közönség. Tartsanak velünk!

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, és a magyar zenei élet egyik kiválóságát láthatom vendégül, aki 2000-ben megnyerte a Weimari Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt, 2001-ben pedig a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen kapott első díjat. Azóta számos versenyt megnyerve korosztálya egyik legjelentősebb Liszt előadójává vált. 2010-ben Los Angelesben is diadalmaskodott a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen, majd 2013-ban megnyerte az amerikai Paderewski zongoraversenyt. Tavaly a koncerttermek templomaként számon tartott Carnegie Hallban adott hatalmas sikerű koncertet. A vendégem Tóth Péter, Bíró Sári díjas és Junior Prima díjas zongoraművész, pontosabban dr. Tóth Péter, mivel a Texasi Egyetemen a zenetudományok doktora lett. Köszöntelek a stúdióban, Peti, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Hát én köszönöm a meghívásotokat, és hát ezúton is szeretném szeretettel köszönteni a kedves rádióhallgatókat.
2: Milyen érzés volt a Carnegie Hall színpadán állni, ott előadást tartani?
3: Nagyon jó érzés volt, de ugyanakkor enyhén fogalmazva izgalmas. Tehát azért nem minden nap lép fel az ember a Carnegie Hallban. Nekem ez volt az első alkalom, és nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt az izgalmat, ami ezt a koncertet megelőzte. Nyilván rengeteget készültem rá, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és elég nagy sikere volt. Fantasztikus érzés volt.
2: A zenekritikusok is ezt erősítették meg, hiszen nagyon magasztalták az előadásodat. Hogyan kerültél a Liszt művekkel, illetve a Liszt életművel kapcsolatba? Sok más zeneszerző is nagyon kiváló és izgalmas darabokat írt. Gondolok itt akár a klasszika vagy a romantika időszakára. Mi volt az a momentum, ami miatt Liszt Ferenc mellett döntöttél?
3: Hát igazából akkor menjünk vissza egy picit az időben. Tehát én a mesteri fokozatot azt a Zeneakadémián végeztem el. 2008-ban volt a diplomám, és igazából én már, hát ha jól emlékszem, 97-ben volt a felvételi a Zeneakadémiára. Van egy különleges fiatal tehetségeknek külön egy ilyen előkészítő tagozat, amire én felvételiztem 97-ben, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag én 97-től egészen 2008-ig a Zeneakadémiának a növendéke voltam. Először, mint különleges tehetség osztályában járó hallgató, és később pedig, mint úgymond, mint egy hagyományos, normális zeneakadémiai hallgató, ugye az érettségi után. Tehát ez az előkészítő tagozat, ez 18 éves korig van, és amikor betöltöttem a 18. évemet, onnantól rendes zeneakadémiai hallgató lettem. Tehát gyakorlatilag több mint 10 évig jártam a Zeneakadémiára, és ott egy nagyon nagy hagyománya volt, meg szerintem még van is annak, hogy azért sok Lisztet játszanak ott a hallgatók. Tehát én is rengeteg Lisztet játszottam a zeneakadémiai évek során, és ez már eleve a kezdetektől meghatározta azt, hogy én hát nem mondanám azt, hogy kimondottan Liszt előadó vagyok, mert más szerzőktől is szoktam műveket játszani, de ez azért elég erősen meghatározta a pályámat, és aztán később jöttek a versenyek, de hát azok is Liszt versenyek voltak, tehát...
2: Így van, és számos Liszt versenyt nyertél meg, és végül is tavaly a Carnegie Hallban is Liszt életművel adtál elő nagyon izgalmas darabokat.
3: Így van, tehát volt ott egy Weimari Liszt verseny, amit már említettél, aztán Budapesten is volt egy Liszt verseny 2001-ben, majd 2010-ben volt egy Los Angeles-i Liszt verseny, tehát ezek mind Liszt versenyek voltak, tehát ezek is megerősítettek abban, hogy
2: jó az irány,
3: de ugyanakkor én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én nem tartom magamat feltétlenül Liszt előadónak. Én ugyanúgy szeretek például Brahmsot játszani, Schubertet játszani, Chopint játszani, tehát főleg a 19. századi romantika az, amit nagy szeretettel játszom. Például néhány napja volt egy koncertem Cegléden, Orosházán is, és ott is nem csak Lisztet, hanem Chopin és Brahms műveit is játszottam. Tehát ezt mindig azért szoktam hangsúlyozni, hogy ne legyek beskatujázva, mint egy zeneszerzős zongorista, hanem tehát azért több zeneszerzős.
2: Nem ez volt a szándékom, csak tényleg az életútból eddig a számtalan Liszt versenynek a megnyerése mellett számos olyan előadást tűnik ki, ahol a repertoár jellemzően Liszt művekből állt. Tehát igazából ezért mondtam, de magam is hallottam tőled más előadókat, és azokat is ugyanazzal a szenvedéllyel adtad elő, tehát semmiképpen nem szeretnélek kifejezetten Liszt Ferenchez kötni, hanem mondjuk, hogy a klasszikus zeneművészet, illetve a romantika időszakához, de akkor főleg a romantikához.
3: Igen.
2: Az amerikai Liszt társasággal is kapcsolatba kerültél?
3: Igen. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami megerősíti ezt a Liszthez való kötődésemet. Sajnos évszámokban nem vagyok a legjobb, de ha jól emlékszem, 2011-ben azóta vagyok tagja ennek az amerikai Liszt társaságnak, tehát már ez is több mint 10 éve, és igyekszem minden évben részt venni ennek a társaságnak az éves konferenciáján. Ez úgy szokott zajlani, hogy minden évben másik államban van ez a konferencia, és akkor itt összegyűlnek a különböző egyetemeknek a zongoratanárai, akik nagy lisztimádók, és ez gyakorlatilag egy fantasztikus 3-4 nap szokott mindig lenni minden évben. Nem csak koncertek vannak, hanem előadások is, és például idén is részt vettem rajta, nagyon jó volt.
2: És akkor, amikor mondjuk nem előadsz, hanem zenét hallgatsz, akkor kik azok az előadók, akiket előszeretettel szoktál hallgatni?
3: Hát igazából, hogyha a régiek közül kell említenem, akkor én nagyon szeretem például Horowitzot. Nem mindenben, tehát azért mondjuk főleg tőle hát romantikusokat szoktam hallgani. Hát főleg azt játszott, tehát romantikusokat, de Richtert is megemlíthetem. A kevésbé régi generáció volt, tehát megemlíthetem például Christian Zimmermannt, akit nagyon szeretek, Murray Peráját, szintén nagyon, és a fiatalabb generációból pedig hát talán Daniel Trifonov, aki szívemhez legközelebb áll, de hát ő nagyon fiatal, hát azt hiszem most van a 20-as éveiben, ha jól emlékszem, tehát egy elképesztő nagy tehetségnek tartom.
2: Más mondjuk egy 20 éves zongoristának a teljesítménye, mint mondjuk egy idősebbé, tehát azért változik, érettebbé válik. Te magad mondtad például, visszatérek Lisztre, hogy mennyire dinamikusak és újszerűek a fiatalkori munkái, míg az idősebbek azok szinte majd, hogy nem minimalisták a nagy letisztultság miatt.
3: Így van. Igen, tehát Liszt én szerintem a zene történetnek az egyik legérdekesebb alakja volt.
2: Nem véletlenül kedvelik tényleg az egész világon, és világszerte vannak Liszt versenyek, ahogy ugye a te pályafutásodból is megtudhatjuk.
3: Így van. Mindig szoktam mondani, hogy Lisztet lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egy biztos, hogy elképesztően érdekes és színes egyénisége volt a 19. századi zenetörténetnek. Pont azért, amit említettél például, hogy ugye a fiatalabb művei, tehát amit fiatalabb korában írt, azok főleg virtuózabbak, kevésbé mélyek, de aztán 40 éves kora körül ugye volt az életében egy változás, és volt neki ez az időszaka, amikor ilyen nagyon komoly és nagyszabású zongora műveket kezdett el írni, például a Hámol szonáta, és aztán jött neki a kései időszaka, ami hát egy teljesen más fajta zene. Tehát, hogyha az ember meghallgatja például ezeket a műveket, és mondjuk nem ismeri őket, akkor nem gondolná, hogy ezek Liszt művek, mert annyira másak, tehát rendkívül letisztultak, és tényleg, ahogy mondtad, minimalista, tehát abból a szempontból, hogy gyakorlatilag pár hangból áll az egész, és teljesen kerüli a virtuózítást és a színpadiasságot. Tehát
2: be lehet mondani, hogy jellemzően minél fiatalabb egy zongora művész vagy egy zeneszerző, annál inkább hajlamos a virtuózitásra, és aztán, ahogy halad előre ugye az életében, úgy válik egyre inkább letisztultabbá a művészete, és akkor már kevésbé a virtuózitás van előtérben, hanem komolyabb hangvételű és akár minimalistább műveknek az alkotása.
3: Igen, szerintem ez így általánosságban megfigyelhető, bár azért vannak kivételek. Például, hát ugye az előbb említettem Daniel Trifonovot, ő nem csak virtuóz műveket ad elő, azt is szokott, de vannak neki nagyon komoly, mély interpretációi olyan darabokról is, amelyek nem virtuózak, hanem pont, hogy inkább ezek az elmélyültebb jellegű művek, és egyébként, hogyha csak például magamra gondolok, akkor hát visszaemlékszem, én ezeket a Liszt öregkori műveket már hát legalább 20 éve játszom. Tehát valami miatt engem ezek már a 20-as éveimben is megfogtak, sőt, még korábban igazából. Tehát én is az a fajta zongorista vagyok talán, akit már így korábban megfogtak ezek a mély darabok.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan befolyásolta az életét, hogy csak később kezdett zongorázni, illetve hogy lehet-e korhűen előadni több száz éve íródott zeneműveket.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport
2: Rádió. A zeneiskolában Békés Csabán Csontos Józsefnél kezdtél el tanulni. 11 éves voltál, amikor zongorázni tanultál. Akkor hogy tűnt ez? Előnynek tűnt, vagy pedig hátránynak? Hiszen jellemzően ennél fiatalabb korban szokták elkezdeni a zongoratanítást. Ellenben a karriered azt mutatja, hogy talán ez sikeresebb koncepció, ez a későbbi kezdés. Mi erről a véleményed, és mi volt a tapasztalatod?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és én úgy gondolom, hogy ahogy ez lezajlott, az jó. Tehát annak úgy kellett lezajlania. Tehát szerintem ez így teljesen rendben volt, hogy én 11 évesen kezdtem, ami egyébként valóban késői kezdésnek számít, de sokszor gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk 5 évesen kezdem el. Lehet, hogy megutáltam volna például a zongorázást, mert mondjuk egy 5 éves gyereknek nem feltétlenül
2: okoz
3: olyan szintű örömöt a zongorázás, meg az, hogy ugye napi szinten kell gyakorolni. Tehát 11 évesen már elég érett voltam ahhoz, hogy fölfogjam azt, hogy mennyire fontos napi szinten gyakorolni, és ez örömet is okozott. Nyilván nem mindig, tehát azért még gyerek voltam nyilván, ugye 11 évesen, tehát nekem is azért voltak olyan időszakaim, amikor nem szívesen gyakoroltam annyit, de erre így mindig azért gondolok, hogy szerintem jó volt ez így, tehát 5-6 évesen szerintem nem biztos, hogy így alakult volna.
2: És most milyen gyakran szoktál gyakorolni?
3: Hát hogyha készülök valami koncertre, akkor azért napi szinten szoktam, tehát legalább igyekszem azért 3-4 órát legyakorolni, és hát attól függ igazából. Nyáron azért szoktam így lazítani, mondjuk van olyan, hogy néhány napig nem nyúlok a hangszerhez, ami szerintem egyébként normális, és valahogy van neki egy pozitív hatása is. Tehát szoktam érezni, hogyha mondjuk nem ülök a hangszerhez mondjuk 3-4 napig, és utána leülök, akkor sokszor még jobban mennek a dolgok. Tehát ez általában így szokott zajlani.
2: A Zeneakadémián kik voltak azok a tanárok, akik meghatározóak voltak számodra?
3: Hát mindenképpen meg szeretném említeni Nádor György tanárurat, Réti Balázs tanárurat, Bihari László tanárurat, tehát ők hárman voltak a Zeneakadémián, akik engem tanítottak. Emellett még szeretném megemlíteni például Kovács Sándor tanárurat, aki ugyan nem zongorára tanított, de zenetörténetre viszont.

0: Ez nagyon fontos.
1: Amikor előadsz egy darabot, akkor gondolatban megpróbálod a szerzőnek a korát elképzelni, vagy te akkor a saját korodban vagy, csak magát a zeneművet megpróbálod magadévá tenni, és úgy interpretálod?
0: Nagyon jó a kérdés, ismét nagyon érdekes kérdés, hiszen az a probléma, illetve nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy olyan darabokat játszunk, melyek ugye több száz évvel ezelőtt írottak, tehát egy teljesen más korban mások voltak a hangszerek is, és igazából én úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket a műveket korhűen előadni a mai korban. Ugye vannak ezek a historikus vonalak, például ugye korabeli hangszereken játszanak műveket, de a hallgatóság az nem korabeli. Tehát az ugye, tehát 2023-ban vagyunk, tehát egyszerűen más a hatása, én úgy gondolom. És ezért ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván annak is megvan a maga létjogosultsága, tehát én most ezzel nem szeretném a historikus zenészeket bántani. Én nagyon tisztelem őket egyébként, és abszolút megvan annak is a létjogosultsága, annak a vonalnak, de én mindig úgy gondoltam, hogy például, ha már lehetőség van arra, hogy egy fantasztikus, modern zongorán játszhassunk, akkor szerintem azt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát, hogyha összehasonlítok például egy modern zongorát, mondjuk egy csembalóval például, ami ugye például Bach idejében ugye egy nagyon népszerű hangszer volt, és most tényleg, tehát ezzel nem szeretném megsérteni a csembalistákat, mert én úgy gondolom, hogy ez ízlés kérdése is egyébként, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen több a lehetőség egy modern zongorán, mint egy csembalón.
1: Alapvetően gyorsabb is.
0: Igen, és tehát például az egy óriási dolog, hogy dinamikát lehet rajta játszani. Tehát ami ugye annyit jelent, hogy lehet hangosan, lehet halkan játszani. Például egy csembalón ezt nem lehet megoldani, mert ott egy dinamika van. Tehát hiába ütöm le azt az adott billentyűt hangosabb, erősebben, az úgy nem fog hangosabban megszólalni. És én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagy előny, tehát a modern zongorát nézve, hogy ez lehetséges egy modern zongorán például dinamikát játszani. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem. Tehát én például Bachot is modern zongorán adok elő, mert én úgy gondolom, hogy sokkal színesebben lehet előadni egy Bachot is akár.
1: Gazdagabb hangzást tudsz
0: így van
1: előállítani egy modernebb zongorával. Ugye ezek a mostani zongorák úgy nagyjából 130 éve ilyenek, ha jól számolom.
0: Igen,
1: és ez a 88 billentyűs felosztás is nagyjából ennyi idős.
0: Igen.
1: Ettől függetlenül az elmúlt 100 évben is azért gyártottak olyan zongorákat, amiknek a billentyű száma ettől eltért. Olyankor mi történik, amikor mondjuk egy ilyen zongorához odaülsz? Ez zavaró?
0: Zavaró, de hál' Istennek nem sokszor fordul elő. Tehát gyakorlatilag a leggyakoribb eset az, amikor a legutolsó oktávban hiányzik három hang. Tehát nem C-ig van, hanem csak A-ig. Tehát a B, a H meg a C az hiányzik. De az is zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy csak három hangról van szó.
1: Van hát, valamilyen technikád
0: ilyenkor? Próbálok nem oda koncentrálni, tehát nem figyelek oda arra a részre nagyon. Mondjuk az a szerencse, hogy azért a legtöbb darabban azért nem kell olyan magasan zongorázni, bár Liszt művekben azért előfordul, hogy akár ott az utolsó oktávban egy át kell játszani, sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, van olyan darab is, ahol hát kell, tehát azt például nem lehetne eljátszani egy ilyen zongorán.
1: És akkor ezt kimaradna ebben Igen. az esetben.
2: Mi a szerzői szándék? Milyen érzelmek derülnek ki a kottaképből? És mikor kell

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport
2: Rádió. Amikor egy jelentős zongoraművész fellép valahol, koncerttermekben, hangversenytermekben, vagy akár operaházakban, akkor jellemzően több zongorát szoktak felkínálni neki, és az adott zongorának a hangzása alapján el tudja dönteni azt, hogy az ő személyiségének melyik felel meg a legjobban. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Peti, illetve hogy volt ez a Carnegie Hallban?
3: A Carnegie Hallban ott nem volt lehetőségem arra, hogy zongorát válasszak, de egyébként ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen fantasztikus volt a zongora, amit oda kiraktak nekem a színpadra, de volt más olyan koncert máshol, ahol kitettek három zongorát, és mondták, hogy nyugodtan próbáljam ki mind a hármat, és válasszam ki azt, amelyik nekem legszimpatikusabb. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, melyik a jobb. Az, hogyha nincs lehetőség arra, vagy hogyha van. Mert sokszor előfordul az, hogy az ember kiválasztja mondjuk három zongora közül, csak aztán elkezd rajta gondolkodni az ember, hogy biztos, hogy jót választottam. És ez mondjuk egyfajta problémát jelenthet így pszichésen esetleg, hogy lehet, hogy nem is azt kellett volna választani. Én általában nem csinálok problémát abból, hogyha nem lehet választani, mert akkor az van, és abból kell kihozni a legjobbat.
2: De hogyha mondjuk mégis választási lehetőség van, akkor az alapján döntesz, hogy te hogyan adnád elő a darabot, vagy pedig, hogy mi volt a szerzői szándék? Tehát ugye konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk te a keményebb, vagy a puhább hangzást szereted, a lassabb, vagy a gyorsabb zongorákat, mert hogyha mérnöki pontosággal elkészít egy modern zongoragyár egy zongorát, illetve hát többet, és gyakorlatilag milliméter pontossággal minden megegyezik, akkor sem fog ugyanúgy szólni a két zongora, mert természetes anyagokat használnak benne, és akkor ez a hangzásban megmutatkozik.
3: Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot én mindenképpen megpróbálom ötvözni. Tehát amikor választásra kerül sor, akkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy az adott szerzőnek mi volt a szándéka, és tehát én azért mindig megpróbálom a különböző zongoraműveket úgy előadni, hogy kotta hűen, és figyelembe véve a zeneszerzői szándékot, de ugyanakkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy tehát az én saját előadói, hogy mondjam, interpretációmat, mert és ez megint csak egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet-e egy művet egyáltalán 100%-osan úgy előadni, ahogy azt az adott szerző elképzelte? Én szerintem egyébként nem.
2: Különösen azért sem, mert hogy azok a technikai vívmányok, amikkel ugye rögzíteni lehet ezeket a műveket, azok akkor nem álltak rendelkezésre.
3: Pontosan így van, és én úgy gondolom, hogy amikor az ember kinyitja a kottát és elkezd tanulni egy új darabot, már az első perctől kezdve interpretál. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk Beethoven például, most csak egy példát mondok, a 19. század elején, hogy ő pontosan hogyan képzelte el ezt a darabot. Ezt igazából nem tudhatjuk. Én ezt mindig mondom, hogy a kotta kép a maga fekete-fehér vonalaival és hangjegyeivel gyakorlatilag egy nagyon szegényes lenyomata annak, hogy valójában a szerző mit is akart. És itt jön be az interpretáció, tehát hozzáadjuk a saját elképzeléseinket, mert anélkül gyakorlatilag egy kompjúterbe be tudnánk programozni a kottát, és a kompjúter eljátszaná tökéletesen, csak hát ugye az nem olyan. Tehát az valószínűleg nem okozna élményt a hallgatónak.
2: Igen, mert ehhez mindenképpen kell az emberi jelenlét.
3: Így van.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanazt a darabot a szerzői utasítások ellenére is teljesen különbözően lehet eljátszani, hiszen ha mondjuk az az utasítás, hogy ezt lassan kell játszani, nem tudjuk, hogy mihez képest, és hogy mennyire lassan. Ebben vannak-e esetleg valamiféle viszonyítási alapok? amikor megtanulsz egy darabot, akkor van-e valami mankó, hogy úgy mondjam, a kottán kívül? Vagy ilyenkor érdemes esetleg a zeneszerzőnek a munkásságával és az életével minél szorosabban megismerkedni, mert az esetleg adhat valamiféle támpontot.
3: Igen. Hát mindenképpen adhat. Én úgy gondolom, az nagyon fontos, hogyha az ember megismerkedik a zeneszerzőnek a hátterével, és hogy akkor például, amikor az adott darabot komponálta, hogy mi volt az előadói gyakorlat, hogy úgy mondjam, de az is fontos szerintem, tehát például ugye, hogyha megnézzük ezeket a kottákat, például vannak jelzések, allegro például, vagy allegretto, ugye ezek ilyen olasz tempójelzések, amik hát ugye annyit jelentenek, például allegro, ugye gyors, vidám, na de hát ugye mihez képes gyors? Ugye ezt nem tudhatjuk, viszont én úgy gondolom, és ami nagyon fontos, hogy ezek a jelzések, ezek a tempójelzések soha nem csak tempót jeleznek, hanem karaktert, érzetet. Tehát például az allegro, mint szó, az nem csak azt jelenti, hogy gyors, hanem azt is jelenti, hogy vidám. És ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy egy vidám dolog, vidám karakter, akkor nyilván ott azért már be tudja szűkíteni egy picit a tempót is, mert akkor nyilván nem egy vontatott valami, hanem akkor az adott darabhoz mérten hozzá lehet igazítani a tempót olyan mértékben, hogy akkor az a darab, vagy az a zene vidámságot tükrözzön. Mert hogy ugye az allegro azt is jelenti, hogy vidám, nem csak gyors. Tehát mindenképpen érdemes szerintem érzetekben és karakterekben gondolkodni, és nem csak tempókban. Most még egyszer visszatérek a kottának a fekete-fehér, ugye sivár, tehát mert ahogy tényleg, ahogyha ránézünk egy kotta képre, semmi más nem látunk, mint fekete hangjegyeket, dinamikákat, tehát gyakorlatilag egy száraz dologról van szó, érzelemmentes, hogyha ránéz az ember. Na igen ám, de ezek, tehát ezek a hangjegyek, ezek a dinamikák, ezek mind annak érdekében lettek oda leírva a kottába, hogy tehát érzelmeket sugározzanak. Tehát, hogyha például be van írva egy kottába az, hogy piano, ami ugye annyit jelent, hogy halkan, akkor ott nem csak arra kell gondolni, hogy na, akkor most halkan, hanem ott az azért halk valószínűleg, mert ott egy bizonyos érzelmet akart kifejezni a zeneszerző. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig egy érzelmi oldalról közelítse meg az előadó az adott művet. Annak ellenére, hogy ugye be van írva, hogy piano, forte, ugye hangos, halk, ugye, de ezek csak hangerők. De nem csak hangerőről van szó, hanem érzelmekről.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, amiből megtudhatják, hogyan változott a zenei harmónia a romantikában, mit tanult a művész az Amerikai Egyesült Államokban, s hogy miben más a magyar közönség reakciója a világ más tájaihoz képest.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Nagyon érdekes, mert az érzelmeket úgy generálják ezek a zeneművek, hogy közben egy rendkívül pontos szabályrendszer szerint épülnek fel. A romantika iránti rajongásod ezeknek a szabályoknak a bizonyos mértékű feloldásához kapcsolható, mert hogy a 18. században gyakorlatilag azért a romantikához képest egy lényegesen szabályozottabb zenei világ érvényesült. Hogyha ezt nem tudom, hogy jól fejezem-e ki, de úgy érzés alapján.
2: Abszolút jól fejezed ki, tehát ez valóban így van. Egyébként én a 18. századi klasszikát is nagyon szeretem. Sőt, hogyha még korábbra visszamegyünk, ugye a barokk időszakra Bachot is nagyon kedvelem, tehát ugye, hogyha Bachot, Mozartot, Haydnt említem, tehát akkor is én nagyon kedvelem ezeket a szerzőket, de valóban, amit mondtál, az igaz, hogy sokkal, tehát korlátozottabb volt az akkori zene, például harmóniák szempontjából, tehát hogyha megvizsgáljuk mondjuk egy Mozart zongoraszonátának például a harmónia világát, akkor az egy sokkal egyszerűbb harmónia világ, mint mondjuk egy Liszt darabnak a harmónia világa. Tehát a romantikában ezek a harmóniák sokkal merészebbek lettek, sokkal dúsabbak, színesebbek lettek. És ugyanez elmondható például a dinamikákra is. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy Mozart szonátát például, hát nem gyakran van olyan jelzés például, hogy pianissimo, vagy pianississimo, ami ugye annyit jelent, hogy elképesztő halkan. Tehát amilyen halkan csak lehet. Hogyha megnézünk például egy, most megint csak visszatérek Lisztre, és akár a, mondjuk a H-moll szonátára, ha jól emlékszem, ott például vannak háromszoros piánók is, tehát ugye pianississimo, ami annyit jelent, hogy tényleg amilyen halkan csak lehet, tehát sokkal szélsőségesebbé is vál a
1: zenének
2: zene.
1: A képe gyakorlatilag.
2: Így van. És,
1: nagyon érdekes.
2: És én ezt mindig is szerettem egyébként a romantikában, hogy valahogy szabadabbá vált a zene, és merészebbé is vált, kevésbé korlátozott, és ez számomra pozitívum.
1: Mire készülsz mostanában? Milyen koncertek várhatóak? Ha jól tudom, akkor lesz majd Miami-ban egy koncerted, illetve hanglemez felvételre is készülsz.
2: Így van, tehát lesz októberben egy koncertem Miami-ben, ahogy említetted, és ezen kívül pedig lesz egy hanglemez felvételem is. Ez szeptemberben lesz, ez egy háromnapos felvétel lesz, és Schubert, Chopin, Brahms, illetve Mozart zongora műveit fogom följátszani lemezre.
1: Nagyon izgalmas repertoárnak hangzik.
2: Köszönöm szépen, igen.
1: 2008-ban végeztél a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ezt követően pedig Amerikába mentél, és dr. Ungár Tamás osztályában tanultál. Mit tanultál tőle, és milyen tapasztalatokat szereztél Amerikában?
2: 2009-től 2012-ig tanultam Ungár Tamásnál, és ott egy úgymond, hát ezt ott kint úgy mondják, hogy ez egy ilyen artist diploma, művész diploma. Ez az artist diploma, ez nem ad fokozatot. Tehát ez nem ad végzettséget. Ez csak egy ilyen három éves, rendkívül elmélyült szakmai gyakorlat, hogy úgy mondjam. Tehát itt gyakorlatilag három évig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az ember zongoraórákra jár, rendszeresen gyakorol, és versenyeken vesz részt. Az Ungár Tamásnál ezt csináltam három évig, ezután pedig a texasi Austini Egyetemre mentem át.
1: Elkezdted a doktori képzést Antonellnél.
2: Igen. 2012 és 2015 között voltam, mint doktori hallgató, és ezt a doktori iskolát, ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a zongoraórák mellett egy nagyon komoly általános zenei képzés is volt, tehát zenetörténet órákra kellett járni, zeneelmélet órákra, ezen kívül koncerteket kellett adni, nem csak zongora szóló est, hanem például kamarazenei estet is kellett adni. Tehát ezek is, tehát mind részei voltak a követelményeknek, tehát ahhoz, hogy az ember megkapja a 3 év után ezt a doktori diplomát. Nem feltétlenül tartom magamat zenetudósnak, hanem inkább zenésznek és zongoristának.
1: Amikor előadsz, akkor figyeled a közönség reakcióit, vagy csak a mű, a zongora és te vagy?
2: Megpróbálok előadás közben nagyon elmélyülni, és zongorázás közben nem igazán figyelek arra, hogy most a közönség hogyan reagál, de tudatában vagyok egyébként annak, hogy tehát például szokott olyan előfordulni, hogy zongorázom, és síri csend alakul ki. Mondjuk ez nyilván darabtól is függ egyébként, hogy milyen az adott darab.
1: Természetesen, igen.
2: És olyankor, amikor mondjuk egy ilyen síri csend kialakul, tehát tényleg egy, hogyha valaki lejt egy tűt, azt is szinte meg lehetne hallani, azt észreveszem, és annak tudatában vagyok. És az egy nagyon jó érzés egyébként, mert akkor érzem azt, hogy sikerült valamit elérnem, ami azt eredményezte, hogy a közönség nagyon, tehát gyakorlatilag feszült figyelemmel hallgat. És az egy nagyon jó érzés. Tehát ilyen szinten figyelek a közönségnek a reakciójára, de azért megpróbálok nagyon elmélyülni az adott darabban.
1: Több mint 20 országban léptél fel. Mennyire más a közönség Ázsiában, Amerikában vagy Európában? Hogyha mondjuk előadott el Vilmos kápolnáját, akkor arra mennyire reagál másképp egy ázsiai ember, amely ugye nem az ő kultúrájából származik?
2: Ismét egy nagyon érdekes kérdés, és én azt tapasztaltam, Japánban léptem föl többször is, például, hogyha már így Ázsiát említetted, és nekem ott az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon visszafogott közönség van általában. Ami egyébként nem, tehát ezt nem mint negatívumot említem. Tehát nagyon lelkesek ők is, de például az a vastaps, ami mondjuk itt Magyarországon kiszokott alakulni, az például Japánban nem jellemző, vagy én legalábbis nem tapasztaltam. Tehát szépen megtapsolják, és ennyi. Egyszerűen más kultúra, és például, amit még el szeretnék mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az az, hogy olyan vastaps, mint ami itt Magyarországon van, olyan sehol máshol nincs. De ez egyébként tényleg így van. Ez nem túlzás, amit mondok. Tehát az a jellegzetes, tehát amikor ugye összecseng a taps, és ritmikusan elkezdenek az emberek tapsolni. Ezt én sehol máshol nem tapasztaltam.
1: Nagyon érdekes.
2: Ez érdekes. Ez nem tudom, hogy mitől van egyébként, hogy ez is, hát nyilván valami, tehát a kultúrában ez benne van.
1: Lehet, hogy tudatában van a közönség, hogy Liszt Ferenc és Kodály Zoltán népe vagyunk.
2: Lehet. Mert például Amerikában is, tehát hogyha mondjuk van egy koncert, koncertek végén ott is nagyon lelkesen tapsolnak, és fölállnak például ott is, mint itthon is például, ez elő szokott fordulni. Viszont Amerikában az van, hogy csak úgy tapsolnak nagyon sokáig és nagyon lelkesen, de ez a fajta ritmikus tapsolás, ez soha nem alakul ki.
1: Nagyon érdekes,
2: tehát,
1: hogy ez
2: nem,
1: így van.
2: Tehát nem szinkronizálódik a taps, hanem csak...
1: Lehet, hogy jobb a magyarok ritmus érzéke.
2: Lehet, ez lehet. Szóval ez nagyon érdekes például.
1: Akkor nagyon sok vastapsot kívánok még neked. Köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: és még több.
1: Sportrádió. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbevételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok, a 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ügyben a terrorelhárítási központ múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt TEK vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a Nap csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. Alig 9 nap alatt több mint 11 milliárd forint általányvámot szedett be a NAV az Európai Unió július 1-től életbe lépett új kis csomagvámrendszere alapján. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint július 9-ig összesen 10,6 millió tételsort dolgoztak fel, a napi forgalom pedig átlagosan megközelítette a 359 ezer vámáru nyilatkozatot. Az új szabályozás értelmében a 150 eurónál kisebb értékű EU-n kívülről érkező internetes rendelés után termékkategóriánként 3 eurós, azaz mintegy 1000 forintos általányvámot kell fizetni. Az intézkedés célja az ázsiai online platformok versenyelőnyének lebontása és a vámcsalások visszaszorítása, a beszedett összeg 75%-a pedig közvetlenül az Európai Unió költségvetését illeti meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét középső munkanapját is együtt kezdhetjük. Már bizony szerda van. 6 óra is elmúlt. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy a Start Rádiót hallgatják. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Hamarosan köszöntjük a születésnaposokat és természetesen a névnaposokat is. Mindezek előtt pedig játsszuk a legjobb dalokat.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, július 15-e van. A Henrikek és a Rolandok ünnepelnek. A hónap gyakorlatilag matematikai felénél is, és gyakorlatilag a hét felénél is, hiszen szerda reggelre ébredhettünk. Egyébként a Henrikeken és a Rolandokon kívül a Lórántok, a Stellák, az Egonok, az Aurélok, a Baldvinok és a Ladomérok is ma ünneplik névnapjukat.
1: Reggeli Start. Music.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
5: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nem mond, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: legközelebb.
1: Start Rádió.
2: Üreget kívánok, itt a Start Rádió, július 15-e van. Nézzük a mai nap születésnaposait, például Dunajszky Lőrinc, szobrászművész, de ezen a napon született Szabó Gyula, színész, Kalambó magyar hangja, a nemzetszínésze, de ezen a napon látta meg a világot Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester is.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése is 7 óra lesz, ami azzal jár, hogy friss információk érkeznek hozzánk a folytatásban, de természetesen a következő órában is beszélgetünk aktuális információkról, rengeteg hasznos érdekességről, úgyhogy érdemes Csabán a Startot hallgatni. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk ma reggel is.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföldkövet augusztus 31-éig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Szakértők szerint alkotmánysértést követel az országgyűlés a korábbi klímatörvény korrekciójának elmaradása miatt. A helyzet áthidalására 200 civil szervezet egy átfogó, új törvényjavaslatot nyújtott be a kormánynak. A kezdeményezők azt remélik, hogy a kibocsátás csökkentést és az asszály elleni védekezést is tartalmazó javaslataik beépülnek az élő környezetért felelős minisztérium novemberre tervezett új szabályozásába. Idén ismét számíthatunk a nyári égbolt egyik legkedveltebb jelenségére, ugyanis július 17-e és augusztus 23-a között újra feltűnik a perszeidák meteorraj. A csillaghullás tetőzése augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka várható, bár az elterjedt nézetekkel ellentétben óránként nem látható 100-150 meteor, a látvány a városi fényektől távol, így is figyelemre méltó lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamal találta el a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen áll Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
4: Start Rádió.
5: Jó reggelt, elmúlt már 7 óra, ez bizony a Start Rádió Csabán sok zenével és most még többel. Sokan úton a munkahelyre, kitartást, van, aki még otthon hörpintgeti a friss reggeli kávét, annál nincs is jobb érzés ilyenkor. Én hozom a hasznos infókat és a jó zenéket mindemellett.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
7: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
8: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
10: Akkor nézz körül még egyszer.
11: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
12: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
13: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
14: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Szép reggelt itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A hajnalok sem hoznak valódi felfrissülést, persze hűvösebb a levegő, érdemes éjszakára szellőztetni, de azért ezek a nappali 35 fokok, hát leginkább vízparton kellemesek.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
1: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, jó reggelt kívánok, július 15-e van, 2000 óta, ezen a napon tartják a bíróságok napját Magyarországon. Ezen a napon találták meg a rosettei követ, aminek segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. És ezen a napon Justice for Hungary feliratú repülőgépükkel Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti óceánt 1931-ben.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
2: jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, ma is sok zene Start és most Rádió. Még több szól nálunk. Egyre közelebb a 8 óra, egyre többen mennek dolgozni, vannak akik még most ébrednek, azért hozzájuk mindenféleképpen egy kis irigységgel tudunk fordulni. Hasznos információk 8 és 9 óra között is, úgyhogy érdemes Csabán a Startot hallgatni.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Halálos fenyegetést kapott a norvégok VB csillaga. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Alexander Sörlott internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott azt követően, hogy a norvég labdarúgó válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon. Alexander Sörlott párja Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten. Selnes ezekről úgy fogalmazott, a világbajnokság és a futball örömet hoz, de a sok gyűlölet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 8 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól, mi sok zenét és most még többet játszunk, rengeteg hasznos információ mellett a hét középső munkanapján, és mindezek mellett rengeteg jó dal szól.
0: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossol-e?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20. A Vidia udvar. Telefon 66-443-494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A 14. Riharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottam.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Azzal foglalkozunk, hogyan növelhetjük a vízfogyasztásunkat. Ott van például rögtön a napindítása, hiszen a reggeli vízfogyasztásnak számos jótékony hatása van. Beindítja az anyagcserét, segít kipucolni a méreganyagokat és felfrissít. Ha minden nap ezt a rögtöni ébredés utáni vízfogyasztást beépítjük a rutinba, az agyunk is gyorsabban kapcsol majd.
1: Reggeli Start. Műziklet.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A hely

jogosulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál, rocklegendákkal Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor-gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hogyan ne felejtsünk el inni, ugyebár? A rohanós nap során sokan megfeledkeznek az ivásról, különösen ha nem vagyunk szomjasak. Érdemes ezért óránkénti emlékeztetőt beállítani a telefonunkra. Az is segít, ha minden főbb tevékenységhez kötjük a vízivást. Egy pohár reggelire, ebéd után, délutáni séta előtt, ezek az apró rituálék hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízivás szokássá váljon.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start Rádió, pár perc és 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Ígérem, hogy jövök majd holnap is, hiszen reggel 6 órától a 7 utolsó előtti munkanapját is együtt kezdhetjük. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Találkozunk holnap.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Jamal találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Jamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnokság előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen áll Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat
0: nem?
1: Sokat
0: nem. És még több.
1: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék!

tippelni. Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 ezer forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Startrádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Elhunyt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a VB-n játszott. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 25 éves korában elhunyt Jaden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos csapata mindhárom csoportmérkőzésén Mexikó, Csehország és Dél-Korea ellen is pályára lépett, az egyenes kieséses szakaszban Kanada ellen a kispadon ült. A torna alatt személyes tragédia érte, a Csehország elleni találkozó előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. A Mamelodi Sundowns futballistája 9-szer ölthette magára a címeres mezt, amelyben egyszer a VB selejtezők során volt eredményes. Adams idén a klubjával megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját. Egyelőre nem tudni, mi okozta Adams halálát.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üdv a fedélzeten, hoz ma jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból a következő két órában, meg annyi jó dallal feltöltve ezt a délelőttöt is, hogy vidám legyen a hangulat akár a munkahelyen is, tekerjünk egy kis hangerőt a rádióra, és rádiózzunk együtt egészen délig is.
5: Napilaza! Vedd könnyedén!
6: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
1: Főnök, megyünk a vásárba?
3: Milyen vásárba, Micike?
1: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
4: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket. A kalendári munka ajtaja nyílik. Például 2000-ben a mai nap óta üljük a bíróságok napját Magyarországon. Illetve 1514 eme napján Szopai János az erdélyi vajda döntő verességet mért a jobbágy felkelőkre, Dura Györgyöt pedig fogságba ejtette. Illetve 1846 eme napján megnyílt az első magyarországi vasútvonal. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Az első óránk pedig lassan a végéhez is ér. Itt vagyok önnel a következő órában is, viszont az egészségünkre is fókuszálunk majdnem sokára, és ne feledkezzünk el a névnaposokról sem, a Henrikeket, illetve a Rolandokat illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, és a következő órában is tehát töltsük együtt sok jó zenével az időt.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió.

0: Manhattan, a Suicide Bomb, a Wicked Mind.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnok előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen áll a Mbappé-nak esélye sem volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Startrádió!
0: Startrádió! Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Startrádión, a Napi laza szól. Üdv a fedélzeten, immár a második óránkban vagyunk. Hozom a jó dalokat és a hasznos információkat. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk majd. És igazán egészséges lehet, jót tehet a lelkünknek, hogyha jó zenét hallgatunk. Tegyük ezt meg a folytatásban is együtt!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Egy picit a magas vérnyomás betegségről beszélgetünk. A magas vérnyomás betegség egyik a legelterjedtebb népbetegségeknek, ugyanis a szakemberek szerint melynek előfordulása az életkorral jelentősen megnő. A betegség korai felismerése és megfelelő kezelése létfontosságú. A magas vérnyomás lehet elsődleges és másodlagos. Ez utóbbi annyit jelent, hogy más betegség tüneteként jelentkezik a magas vérnyomás. Az elsődleges hipertónia multifaktorális eredetű korkép több tényező együttese alakítja ki. Elsődleges magas vérnyomásról beszélünk, hogyha vérnyomás emelkedés háttérben kiváltó korfolyamat nem sikerül kimutatni. Ilyen magas vérnyomás betegségek, mint egy 80%-a egyébként. Egy csésze kávé is segíthet, de hogy hogyan, erről a következő napokban majd bővebben is beszélünk. Figyeljünk oda magunkra nagyon, és jó egészséget!
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház ide.

0: közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
1: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
0: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
1: Én a nappali falára tenném.
0: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is az elmúlt két órában. További szép napot és jó időtöltést kívánok, és jó rádiózást!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
3: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Szabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 14-e kedd déli 12 óra van. Csalókra figyelmeztették az utasokat a Budapest-Békéscsaba vonaton. Minden szeghalmi gyermeknek jár az iskola kezdési támogatás. Rejtett cigaretta szállítmányt találtak egy bolgár furgonban az 143-oson. Kagyló pusztulást észleltek több Békés megyei vízterületen. Már is mondom a részleteket. Meghökkentő figyelmeztetés hangzott el Budapest-Békéscsaba vonaton. A szokásos indulási tájékoztatás után bemondták, hogy magukat siketnémának kiadó csalók jelenhetnek meg a szerelvényen, akik különböző termékeket kínálva próbálhatják megtéveszteni az utasokat. A jelenség nem ismeretlen Békéscsabán sem, ahol korábban többen találkoztak gyanúsnak tűnő adománygyűjtőkkel. A témának utána nézve kiderül, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a rendőrség már korábban is figyelmeztetett a visszaélés. A sinosz hangsúlyozta, hogy nem folytatnak közterületi adománygyűjtést, és sem munkatársaikat, sem tagjaikat, sem önkénteseiket nem bízzák meg ilyen feladattal. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az álladománygyűjtők gyakran agresszívan lépnek fel, és előfordult, hogy 10-20 ezer forintnál kisebb összeget nem fogadtak el. Korábban Balaton-Almádiban 3 csalót őrizetbe is vettek, Siófokon pedig hasonló esetet jelentettek. A vonaton végül nem jelentek meg a csalók, így az utasok elkerültek egy kellemetlen találkozást. A történet azonban rávilágít arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel élnek vissza az emberek jóhiszeműségével, miközben egy nemes ügyet és egy tiszteletre méltó társadalmi csoportot sároznak be. Időszaki kiállítás nyílt szombaton délután a Szarvasi Tessedik Samuel Múzeumban Lustyik Gábor természetfotóiból. A tárlat az otthonunk a Körösvidék címet kapta, utalva arra, hogy ez a környezet áll a legközelebb az alkotóhoz. A megnyitón Vajda Tamás múzeum igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd felkérte Babák Zoltán fotós újságírót a kiállítás megnyitására. Babák Zoltán beszédében felidézte, hogyan ismerkedett meg Lustyik Gáborral, kapcsolatuk a Békés vármegye természetfotója 2024 pályára kötődik, amelyet a Munkácsi Mihály Múzeum hirdetett meg. Gábor hajnali repülés című fotójával egy kócsagról készült felvétellel második helyezést ért el. Ez az alkotás a mostani kiállításon is látható. A látogatók azt is megtudhatták, hogyan indult a fotós pályafutása. Kezdetben mobiltelefonnal készítette képeit, ma pedig már professzionális fényképezőgéppel és drónnal örökíti meg a természet különleges pillanatait. Babák Zoltán kiemelte, hogy Lustyik Gábor a Körösvidék egyik halőreként dolgozik, így sok időt tölt a vízen, ami képeinek visszatérő témáját is meghatározza. Fotói minden évszakban készülnek, a színek gazdag világától a letisztult fekete-fehér kompozícióig. A megnyitón arról is szó esett, hogy a 2024-es siker után Gábor újabb eredményt ért el. A Békés Vármegye természetfutója 2025 pályázaton az utolsó csepp víz után című alkotásával első helyezést szerzett. Ez a díjnyertes fotó szintén megtekinthető a tárlaton. Szeghalom képviselőtestületének ülésén bejelentették, hogy a város minden gyermekének jár beiskolázási támogatás. Macsári József polgármester elmondta, hogy ennek érdekében módosították a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. Macsári József hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy minden szeghalmi család könnyebben indulhasson neki az új tanévnek. Kovács Tibor önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy az intézkedés nem jelent számottevő terhet a város költségvetésére, így fenntartható módon biztosítható minden érintett gyermek számára. Az iskola kezdési támogatás összege egyszeri 10 000 forint, amelyet augusztus 1 és szeptember 30 között lehet igényelni a hivatal szociális irodájában. A támogatáshoz formanyomtatványt kell kitölteni, és több dokumentumot is be kell nyújtani. A pénz készpénzben vagy bankszámlára utalva is kérhető. A rendelet módosítás nem csak az iskola kezdési támogatást érinti, a temetési segélyszabályai is változtak. Akkor adható, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000 forintot.

0: Egy túlpakolt szerszámos láda keltette fel a NAV pénzügyüreinek figyelmét. Egy Bulgáriából Németországba tartó furgon ellenőrzésekor az M43-as autópálya két halmi pihenőjénél. A láda tetején szerszámok, munkaruhák és spaniferek hevertek, alattuk pedig 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta alapult. A sofőr azt állította, hogy nincs nála bejelenteni való jövedéki termék, ám a járőrök nem voltak elégedettek a válaszsal és alaposan átvizsgálták a járművet. A szerszámos láda feltűnően púposra volt pakolva, ezért felnyitották, és ekkor találták meg a különféle márkájú dohánytermékeket. A férfi később úgy magyarázta a szállítmányt, hogy testvérek kérésére vitte volna a cigarettát Németországban élő ismerősöknek. A pénzügyőrök a több mint 1,6 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. Az elkövető akár 2,3 millió forintos bírságra is számíthat. Kisebb mértékű kagylópusztulást tapasztaltak az elmúlt napokban a kettős körös és a szarvas békés szentandrási holtág vizében. A jelenségről a körös vidéki vízügyi igazgatóság adott tájékoztatást, kiemelve, hogy kizárólag az invazív amuri kagyló érintett. A kövizik közlése szerint a pusztulás nem a vízminőség romlásának vagy szennyezésének a következménye. Az amuri kagylókat egy vízi atka által terjesztett baktériumos fertőzés pusztítja, amelynek terjedését a nyári felmelegedés elősegíti. A fertőzés az őshonos magyar kagylófajukra nem jelent veszélyt. Jelenleg csak elszórtan találni elpusztult egyedeket, amelyek természetes módon beépülnek a vízi táplálékláncba, a madarak és halak kedvelt táplálékai. Az elhullott kagylók eltávolítására csak tömeges pusztulás esetén van szükség, ekkor az illetékes halászati hasznosító intézkedik. A vízügy szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenség a nyár folyamán más vízterületeken is megjelent. Mivel az amuri kagyló invazív faj, amely kiszorítja az őshonos kagylókat, állományának természetes csökkenése hosszabb távon kedvezhet a hazai fajok fennmaradásának. Batonyán és Orosházán is kábítószerrel kapcsolatos esetek miatt léptek fel a rendőrök ugyanazon a napon. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság munkatársai Batonyán egy 41 éves férfi otthonában 30 tő, a gyanú szerint kábítószer tartalmú kendert, valamint szárított növényi részeket találtak, ezért őrizetbe vették. A lefoglalt anyagok mellett a férfi drogtesztje is pozitív lett. Elmondása szerint a kendert saját fogyasztásra termesztette, és abból marihuánát állított elő. Orosházán két férfit igazoltattak egy személyautóban. A rendőri ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy mindketten kábítószert fogyasztottak, és náluk egy zacskó növényi törmeléket is találtak. Az autó sofőrje jogosítvány nélkül vezette a járművet, így több jogsértés miatt indult eljárás. A Békés vármegyei rendőrök az utóbbi időben több hasonló ügyben intézkedtek. A hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a kábítószerfogyasztás nem csak büntetőjogi következményekkel jár, hanem a közlekedésben is komoly veszélyt jelent. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a drogfogyasztók és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére a vármegye teljes területén. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, férjemet, Rolandot szeretném köszönteni névnapja alkalmából, és a boldogságot kívánok neki. Üzenem, hogy nagyon szeretem. Köszi, Nóri.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamalt találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnokság előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen áll Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
9: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
10: Akkor nézz körül még egyszer.
11: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
12: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
13: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
12: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
13: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
12: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
14: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
15: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
16: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lied Zeppelin lép fel élőben. Facebookon Orosházi Rock Klub, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
16: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sportrádió sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk most tovább. Sziasztok, Peti vagyok, és a kollégáknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start

Start Rádiósok zene, és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérdésünk az így szól, sziasztok, Évi vagyok, és a barátnőmet, Zsuzsit szeretném köszönteni szülinapja alkalmából. Sok boldogságot kívánok neki, köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kívánságműsor a Start Rádióban.
3: Imádom. De jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a franciákat a labdarúgó világbajnokság első dallasi elődöntőjében. Óvatos puhatolózással kezdődött az elődöntő, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Digné az aláhulló labda helyett az érkező Yamal találta el a 16-os belül. A megítélt büntetőt Oyar Zabal értékesítette. A Real Sociedad csatára 5-5-ször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Upamecano mentett. A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már 2 gólos volt a hátrányuk. A világbajnokság előtt a válogatottban még gólt sem szerző Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, hogy már a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső Lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta volna a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem tudott építeni. A góllövő listán holt versenyben első helyen áll Mbappé-nak esélyesen volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese így megérdemelten jutott a döntőbe, úgyhogy a tornán eddig lejátszott 7 mérkőzésen 1 gólt kapott, ellenben 13-at szerzett. Didier Deschamps a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja a csapatát, és a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. VB meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holt versenyben állt a vonatkozó rangsor élén. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik majd a döntőben. Az Anglia-Argentina elődöntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma július 15-e, szerda van, sok boldogságot kívánunk Herik és Roland nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Liptai Klaudia, magyar színésznő, de ma ünnepel Bódi Magdi, magyar énekesnő, és szintén ma ünnepli születésnapját Drahota Andrea, Jászai Mari díjas magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Csütörtök reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Holnap délután majd 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. És különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az Európai Gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán átvezetett az útja, majd az 1982-es Falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os Istenkeze góljáig, amelyen Argentina a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcad döntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díje felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holt versenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az ember hátrányban küzdő svájcot szintén csak a ráadás múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője, az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 15-e szerda van. Ma van a bíróságok napja Magyarországon, ezt 26 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk egy-két érdekességet, például 180 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg az első magyarországi vasútvonal, és 51 évvel ezelőtt ezen a napon indult útjára a Szojusz 19 és az Apollo űrrakéta, hogy összekapcsolódva létrehozzák az első nemzetközi űrállomást. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossol?
6: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
9: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
8: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
9: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
8: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
10: A 14. Riharsarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM.

0: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására.
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére.
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni. Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád.

0: jogsulhat meg.
1: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Gloss Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
2: Start!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Halálos fenyegetést kapott a norvégok VB csillaga. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Alexander Sörlott internetes zaklatás áldozata lett és halálos fenyegetést is kapott azt követően, hogy a norvég labdarúgó válogatott tagjaként szombaton a negyeddöntőben búcsúzott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon. Alexander Sörlott párja Lena Selnes a közösségi oldalán posztolt néhány olyan zaklató bejegyzést, amit a 77-szeres válogatott támadónak címeztek az interneten. Selnes ezekről úgy fogalmazott, a világbajnokság és a futball örömet hoz, de a sok gyűlölet is. A futballista párja hozzátette, nem állt szándékában ennyi figyelmet pazarolni a bejegyzésekre, de miután elolvasta, már úgy érezte, muszáj megosztania azokat.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start rád.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán. Még jön ebben az órában a New Order és a Regret. Itt lesz a Franz Ferdinand, a Kane és az Army of Lovers egy-egy dal. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, már is kezdünk az Erasure-rel. Itt a Chains of Love.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. És különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán átvezetett az útja, majd az 1982-es falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os istenkeze góljáig, amelyen Argentina a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcad döntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díja felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holt versenyben éllovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az emberhátrányban küzdő svájcot szintén csak a ráadás múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: A 14. Richard Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
7: Mici kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése. Teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
9: Az isteni gondviselés gyógyszertárra teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a Deák utcai patika.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.

házas tart a 98.4-en. Július 15-e van, a Henrikek és a Rolandok ünneplik névnapjukat. A Henrik férfi név a germán Heinrich névből származik, elemeinek jelentése ház és hatalmas uralkodó. A Roland férfi név germán eredetű szintén, és a Runold névből alakult ki. A név elemének jelentése dicsőség, hírnév és merész, ezért a Roland név jelentése gyakran úgy foglalják össze, hogy hírneves, merész, harcos vagy vakmerő hős. Kedves Henrikek és Rolandok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Startra.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Elhunyt egy dél-afrikai játékos, aki nemrég még a VB-n játszott. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 25 éves korában elhunyt Jaden Adams, a Mamelodi Sundowns és a dél-afrikai válogatott középpályása. A játékos csapata mindhárom csoportmérkőzésén Mexikó, Csehország és Dél-Korea ellen is pályára lépett, az egyenes kieséses szakaszban Kanada ellen a kispadon ült. A torna alatt személyes tragédia érte, a Csehország elleni találkozó előtti napon elhunyt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. A Mamelodi Sundowns futballistája 9-szer ölthette magára a címeres mezt, amelyben egyszer a VB selejtezők során volt eredményes. Adams idén a klubjával megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját. Egyelőre nem tudni, mi okozta Adams halálát.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
4: Startrádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jóváhagyta az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, így hazánk válik a független szervezet 25. tagjává. A döntés a hivatalos kihirdetés követő 20 nap múlva lép életbe, a luxemburgi központú testület pedig visszamenőleges hatállyal egészen 2021. június 1-jéig vizsgálhatja majd az uniós forrásokat érintő csalásokat és korrupciós bűncselekményeket. Magyar Péter miniszterelnök megerősítette a hírt hozzátéve, hogy a kormány még május 28-án nyújtotta be a kérelmet, a hivatalos munka a magyar-európai ügyész kinevezése után kezdődhet meg az országban. Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Rúf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok mintegy 80%-a nem valódi nemzetbiztonsági érdekeket, hanem cégeknek nyújtott rejtett támogatásokat takart. Rúf Bálint bejelentette, hogy a kabinet napokon belül benyújtja a kormánytól független Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a Fidesz megtiltotta Súlyog Tamás köztársasági elnöknek a 17. alaptörvény módosítás aláírását. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés többek között tartalmazza a képviselők 12 éves időkorlátját, az államfő megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók 70 éves korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A kormány fő leszögezte, hogy amennyiben az elnök 5 napon belül nem írja alá a törvényt, megindul ellene a megfosztási eljárás. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, még ebben az órában itt lesz a Ten Sharp, és a Rumors in the City, hallhatjuk a Level 42, a Pet Shop Boys és a Magashegyi Underground egy-egy dalát. Kérdemes délutánt, hogyha üzennél, akkor várjuk az üzenetet. 0-20-2-21-21-20-as az SMS számunk, illetve a startradio.hu-n is tudsz üzenetet küldeni. A Midnight-oi legnagyobb slágerével folytatjuk. Már is szól a Bad Suburney.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Anglia és Argentina mérkőzése mindig igazi csemmegének számít. A két ország terhelt politikai múltja és korábbi legendássá vált világbajnoki párharcok miatt. És különösen igaz ez most, amikor a fináléba kerülés lesz a tét a labdarúgó világbajnokságon ma este magyar idő szerint 9 órától. A közös történelem meghatározó elem, mert mindkét félnek van elszámolni valója a másikkal. Kezdve az 1966-os világbajnokság, amikor az európai gárdának egyetlen végső diadalakor a negyed döntőben Argentínán át vezetett az útja, majd az 1982-es Falklandi háború árnyékán át egészen Diego Maradona 1986-os istenkeze góljáig, amelyen Argentina a negyed döntőben kiejtette a szigetországiakat, majd egészen az aranyéremig menetelt. Az újkori futballtörténelem sem nélkülözi a legendás csatákat, az 1998-as 2-2-es döntetlennel végződött nyolcaddöntő David Beckham kiállításáról és az argentinok által megnyert 11-es párbajról marad emlékezetes, majd egy 4 évvel később Anglia a csoportkörben legyőzte riválisát, amelyet ezzel el is búcsúztatott. A dél-amerikai csapat részéről Lionel Scaloni szövetségi kapitány és a játékosok igyekeztek tompítani a rivalizálás élét adó érzelmeket, és az elődöntőt kizárólag a sportág legnagyobb díje felé vezető út újabb állomásaként kezelték. Az argentinok világsztárja Lionel Messi 32 VB meccsel és 21 góllal vezeti az örök rangsort, ezen a tornán pedig 8 találatával holtversenyben él lovas a francia Kylian Mbappéval. Argentinának ugyan nem tűnt nehéznek az elődöntőbe vezető útja, de a csoportkör után mindhárom ellenfelével alaposan megszenvedett. Előbb csak hosszabbításban tudta 3-2-re legyőzni az újonc zöldfoki köztársaság csapatát, aztán a 16 között Egyiptom ellen 0-2-ről fordított és 3-2-re nyert a 79. perc után. Végül az ember hátrányban küzdő Svájcot szintén csak a ráadás múlt a felől 3-1-re. Erre reagálva Messi elismerte, hogy fizikailag kimerítő volt ez a menetelés. A labdarúgó világbajnokság második elődöntője az Argentina-Anglia találkozó magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
5: Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer!
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emelkedik.

0: A DigBuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.

tart a 98.4-en. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 20, míg holnap délután 34 fokra számíthatunk.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrál.

0: Tatrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Emberölés büntettének megalapozott gyanúja miatt elrendelte a bíróság egy 32 éves orvosnő letartóztatását, a feltételezett bűncselekmény pedig a budapesti Szent János kórházban történhetett. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint feljelentés alapján indítottak nyomozást az ügyben, a gyanúsítottat pedig a kihallgatását követően őrizetbe vették. Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az érintett orvosnővel már megszűnt a munkaviszonyuk, a nyomozás érdekeire való tekintettel azonban további részleteket nem közöltek. A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország, a betegség egyéves túlélési aránya tekintetében viszont jócskán le vagyunk maradva a környező országoktól, mondta Merkeli Béla a Semmelweis Egyetem podcastjében. A kardiológus professzor kiemelte, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek, a szívinfarktust követő egyéves rehabilitációs időszakban tapasztalható magas halálozási arány mögött, ugyanis leggyakrabban az áll, hogy a páciensek nem tartják be az előírt orvosi utasításokat. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, Aracki Zoltán vagyok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, például Jimmy Somerville jön ebben az órában, és a You Make Me Feel, hallhatjuk a Karen Shop, a Coldplay és a Paradise Lost egy-egy dalát. Kérem, és délután a Starton jön az In Excess, itt a New Sensation.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
2: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpádfürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Van egy jó hír a kávé rajongóknak, sőt inkább kettő, vagy három. Portugál kutatók ugyanis több tucat tanulmányt átnézve arra jutottak, hogy a kávé nem ellenség, hanem kifejezetten barátságos ital, hogyha tudjuk, hogy hol a határ. A kulcs száma a napi 2-3 csésze. Nem cukorszirupos, nem tejhabos desszert kávé, hanem a letisztult változat. Ebben a mennyiségben a kávé segíti az agyműködést, támogatja az immunrendszert és csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió, sőt még a demencia kockázatát is. A hatás mögött több mint 2000 bioaktív anyag áll, a koffein éberen tartja az agyat, a klorogén savak pedig antioxidánsként védik a sejteket. Nem csoda, hogy a kutatók szerint a rendszeres, mértékletes kávézás akár közel 2 évvel is növelheti a várható élettartamot. Apró érdekesség, az őrölt kávé valamivel előnyösebb, mint az instant. És persze nem mindenkire hat, ugyanúgy genetika, életmód is beleszól. A lényeg viszont egyszerű, a kávé nem tiltólistás, csak nem kell túlzásba vinni.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus.
2: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
3: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Úgy tűnik, a fiatalok nem lusták, csak előrébb járnak. Legalábbis Izland ezt most már számokkal is alátámasztja. A Szigetország pár éve bevezette a 4 napos munkahetet teljes fizetéssel. Nem kevesebb pénzért, nem kevesebb hatékonysága, hanem okosabban szervezett munkával. És az eredmény, hát boldogabb dolgozók, kevesebb stressz, jobb egészség és meglepő módon nagyobb produktivitás. A munkavállalók 80%-a elégedett, 60%-uk szerint a magánélete is látványosan javult. És miközben többet pihennek, Izland gazdasága sem lassult le, sőt, tavaly az egyik leggyorsabban növekvő volt Európában. Az Z-generáció évek óta ezt mondja, a kevesebb túlóra, a több élet, jobb egyensúly. Sokan még fizetésből is engednének, hogy a cserébe rugalmasabb munkarendet kapnának. Persze nem mindenhol működik elsőre, de a nemzetközi példák egyre azt mutatják, a 4 napos munkahét nem álom, hanem egy működő lehetőség. Lehet, hogy nem a munkaidő hosszán múlik a siker, hanem például azon, hogy mennyire tudjuk jól kihasználni azt a 4 napot.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene,
0: és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában jön Alanis Morissette, a Kangs, Shania Twain és a Kiss. Ez utóbbitól a Crazy Crazy Night. Elég jó óráé nézünk. Mindenkinek kedves délutánt a Starton. Holly Johnson-nal folytatjuk. Máris Szóla.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miami-ban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével. Ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudással és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a hatgólos Harry Kane, hol a szintén hatszor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.

0: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
1: Akkor nézz körül még egyszer. Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén. Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra. Reklámot hallottak. Sok a szere?
2: Stort.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Itt a tudományos válasz arra a kérdésre, amit soha senki nem mer feltenni hangosan, mikortól számítasz öregnek. Nem akkor, amikor fáj a derekad, és nem is akkor, amikor a fiatalok már magáznak, hanem amikor idősebb vagy, mint az emberiség fele. A tudósok szerint ugyanis van egy objektív mérce, a medián életkor. Ez az a szám, aminél a föld lakosságának fele fiatalabb, fele idősebb. És most kapaszkodjunk meg, jelenleg ez nagyjából 30 év. Vagyis statisztikailag 29 évesen még fiatal vagy, 31 évesen meg hát üdv a klubban. Persze országonként durva eltérések vannak. Monaco olyan idős, hogy ott már a babák is. Komoly arccal néznek, 56 év a medián. Afrikában viszont van, ahol 16 év alatt van ez a szám. Magyarországon 44 és fél év, vagyis nyugi, van még időnk. Ma a lényeg, hogy egyre tovább érünk, az öreg határ is tolódik. Pár évtized. Most az is lehet, hogy 40 lesz az új 25.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba.

0: folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
1: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
0: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
1: Én a nappali falára tenném.
0: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a Start.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Reczki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszontlátásra, sziasztok!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbe vételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok, a 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ügyben a terrorelhárítási központ múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a Nap csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Dánia fővárosa Kopenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet az Economist Intelligence Unit 2026-os listáján, megelőzve 173 másik települést. Az európai és ausztráliai dominanciát mutató rangsor első 5 helyén Kopenhága után Beach, Melbourne, Sydney és Zürich osztozik. A kutatók a stabilitás, az egészségügy, a kultúra, a környezet, valamint az oktatás és az infrastruktúra szempontjai alapján vizsgálták a nagyvárosokat. A rangsor első 10 helyezettje közébe került még Genf, Osaka, Vancouver és Tokió is.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Startrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miamiban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével, ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudás és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a hatgólos Harry Kane, hol a szintén hatszor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint a nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt meg előzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene,
6: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Start Rádió.
1: Alkalmazod az AI technológiát manapság?
2: Hát,
1: illetve ha igen, akkor milyen téren, milyen minőségben, milyen mennyiségben?
2: Csak is nagyon kicsit, nagyon kicsit. Csak is igazából ilyen hátterek, esetleg hátterek eltávolítására. Vagy most, hogyha én így magamnak persze van, hogy így vicces dolgokat megcsinálok, és akkor azt, akkor így a saját fényképeim, vagy a családi fotókon, hát azért szoktam vicces dolgokat létrehozni, de például volt olyan, hogy a főnökömnek csináltam egy ilyen olyan képet,
1: még
2: ami
1: egy fejet,
2: kellett.
1: Még egy
2: ami
1: fejet. Kellett.
2: Hanem csináltam egy üzleti képet. Ült a laptopja előtt, és akkor mondta, hogy akkor ebből valami jót hozzak ki. Azt mondja, nem tetszik neki a laptop színe, mert igazából az nem is az övé volt, hanem a titkárnői, mindegy. Jóval mondom, akkor átváltoztatom a laptop színét feketére, mert az övé fekete. De mondom, figyelj csak, csináltam egy viccesebbet, a laptop helyé betettem egy pizzát, most már nem én, hanem az AI egy pillanat alatt, és barom jól nézett ki, úgyhogy aztán így jókat röhögtünk rajta, azt hiszem, ki is nyomtatta, úgyhogy.
1: Tehát ez abszolút ilyen kis vicces dolog, tehát igen, ez abszolút belefér, tehát nem ilyen extrém dolgot csinálsz az AI-jal.
2: Nem. És igazából félek is tőle, tehát ettől.
1: Na,
2: tőle.
1: De már?
2: Hát, egyre jobb a technika.
1: Túl jó
2: lesz. Még azért látszik, nagyon sok mindennel látszik, de ez túl jó lesz, és ez valahol megrémiszt, hogy így is nagyon-nagyon sok embert tudnak becsapni. Uh-huh. És itt most nem, tehát rettenetesen sok embert, tehát anyukám átküldött, ez csak egy példa erre, átküldött egy reklámot. Uh-huh. Egyébként egyszer már befürdött ilyen vásárlással, nem azt küldték nekem, amit megrendelt, hogy egy ilyen csodaszer, hogy befújja a sűrkövet, és akkor leoldja, és akkor mondom, ezt meg nem rendelni, hát az teljesen AI-jal kész. Igen. Nyilván ez az videó, de gyakorlatilag ugyanez a technika, tehát ugyanarról beszélünk, és én ettől félek, hogy tényleg teljesen a valótlan világba csavarják el az embereket.
1: Azt egyébként fontos szerintem hangsúlyozni, főleg így a idősebbek, illetve a laikusabbaknak, hogy hogyan ismerhetik föl ezeket az AI-os grafikákat, illetve videókat. Szerinted mik azok az ismérvek, amik alapján fel lehet fedezni, hogy az nem valós az a dolog?
2: Egyre nehezebb. Hát, vannak vicces dolgok, például apró részleteket kell keresni. Tehát van olyan, hogy általában a kéz, az nagyon nehezen megy még neki. Lehet, hogy egy ujjal több van neki, mint egy sámánnak, nem tudom. Mit tudom, van, hogy egy autónak hiába szedán autó, de mondjuk 3 kilincs van rajta, például ilyet is láttam, meg kell figyelni, de az a baj, hogy ezek egyre jobbak lesznek, és nem fogjuk tudni felismerni a különbséget.
1: Általában ugye a videójátékoknál szokott ilyen előfordulni, hogy a környezet az tökéletes, viszont hogyha jön egy emberi arc, akkor azon nagyon-nagyon látszódik, hogy ilyen kezdetleges grafika.
2: Igen, igen.
1: De szerintem így az AI-ban is. Vannak olyan videók, amikor beszél egy karakter, és túlságosan artikulál.
2: Igen, igen, igen.
1: Szerintem legalábbis ez az egyik ismérve. Ez lehet az egyik ismérve.
2: Ez is, igen, igen, igen. Tehát figyelni kell.
1: Igen.
2: És sajnos az időseket nagyon-nagyon könnyű. Még ezekkel a úgy mondom, hogy felismerhető teljesítményű AI produktumokkal is félrevezetni, de ezek egyre jobbak lesznek, és ezek meg fognak szűnni. Tehát teljesen tökéletes AI lesz. Teljesen tökéletes. Start Rádió.

0: még több. Start Rádió. Start Rádió.
1: Említettük ugye a 2000-es évek elejét, akkoriban nagyon-nagyon sokan elkezdték a fotózást, ugye, mert hát akkoriban még újdonságnak számított egy digitális fényképezőgép. Hogy tapasztalod manapság, divat szakma lett ez, vagy még az-e? Akarnak-e manapság fotózni az emberek?
2: Szerintem egyre többen.
1: Inkább háttérbe szorul?
2: Egyre többen, egyre többen. Engem is nagyon sokan, van, hogy szórakozó helyen megismert emberek, fiatalok, de nem csak fiatalok, idősebbek is. Hát, hogy akkor ezt el akarja kezdeni, mit ajánlok? Úgyhogy ezzel szerintem nincs is semmi baj, sőt, és ez kell is. Hiába van ott az, hogy hát egy okos telefon milyen képet készít.
1: Igen.
2: Csodálatos.
1: Igen.
2: De mégis azért az emberek veszik. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogy azért érdekli őket, és veszik a komolyabb fényképezőket.
1: Meg hát ugye a gitárosok szokták azt mondani, hogy a gitár öltöztet, egy jól kinéző fényképezőgép is öltöztetni tud, legalábbis szerény személyem szerint. Mit üzennél azoknak a személyeknek, legyenek akár fiatalok, akár idősebbek, akik mostanában döntenek úgy, hogy fényképezőgépet ragadnak, és belevágnak ebbe a dologba, mire figyeljenek, mit üzensz nekik, van-e valami jó tanácsod számukra?
2: A jó tanács az mindig az, hogy keressenek egy olyan embert, szakembert, vagy hobbi szakembert, teljesen mindegy, akivel leülnek és megbeszélik. Én mindig az az első kérdésem, mire akarod használni? Mert nem mindegy, hogy az ember mennyi pénzt költ el, nyilván főleg a mai világban, mert van iszonyat mennyiségű lóvét el lehet költeni.
1: Hát a határa csillagoség,
2: igen,
1: ezt határa tudjuk.
2: Csillagoség,
1: igen.
2: Így van. És én mindig azt szoktam mondani, előtte, mielőtt egy árva fillért is erre elkölt, célszerű ezt megbeszélni egy olyan emberrel, aki ebbe tud segíteni, sőt, lehet, nekem is volt olyan, most mondjam azt, hogy tanítvány, mondhatom tanítványnak, igen.
1: Mentorált. Az,
2: igen,
1: ez olyan divatos szó manapság.
2: Igen. Akinek tulajdonképpen a legelső fényképezőgépemet, a legelső tükrös digitális fényképezőgépemet, inkább így fogalmazok, adtam oda kölcsön, hogy próbálja.
1: Hogy ismerkedjen vele?
2: Igen, hogy akkor neki ez hogy fog menni. És igazából aztán úgy sikerült neki, hogy nagyon megszerette, meg is vásárolta tőlem. Igazából el se akartam adni, mert annyira kicsip értékűek ezek a régi technikák, de ő a mai napig használja azt a legelső gépet, sőt, megvette a másodikat is tőlem, ami egyel fölötte volt. és gyakorlatilag elnyűhetetlen gépek ezek, a mai napig használja őket.

Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Start rá!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miami-ban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével. Ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudás és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a hatgólos Harry Kane, hol a szintén hatszor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról. Azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
0: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnal, a drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei

Kft. A BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams. Építsd az álmaidat. Az Álom BBAT kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
3: Start Rádió.